Mede ahyɛm ɔba a wakɔgye afɛ magyere sɛ wade bi ɛyɛ na wakɔgye no wɔmanam mafofafo yi wɛmyɛ na mede bupano so bi aden da hɔ na mepɛ bupano yi abikyekyɛ hɔ bɛde mehwɛ koraa sumie yi ase megye sika no so a hɔ na mdehwɛ yɛ mensa na sika nasɛ ade tɔ so du baako ɛdɔ dumienu saa bere yɛ adɔkta no ba wɔ se sɔfo tre ma so sena se isaiah